idézte, hogy több évtizedes kapcsolat fűzi őket a balkáni zenéhez. A történet 1997-ben kezdődött, amikor Boros Csillával megalapították a Pravó együttest. A formáció később a Békés Csabai Balkán Tánc együttes kísérőzenekara lett, és folyamatosan bővült új hangszerekkel és új tagokkal. Mint mondta, hosszú út vezetett odáig, hogy a zenekar saját hangot és elismertséget vívjon ki, nem csak Magyarországon, hanem a Balkánon is. A zenész arról beszélt, hogy rendszeresen járnak Bulgáriába gyűjteni, zenélni és fellépni, és nagy öröm számukra, hogy ott is elfogadják őket. Úgy fogalmazott, különleges dolog, amikor egy magyar együttes ilyen mélységben művel egy másik ország népzenét. A jelenlegi trió a Pravó zenekarból nőtt ki. Gera Gábor, a formáció billentyűs harmonikása elmondta, bár az évek során sokan Budapestre költöztek, a közös zenei gyökerek megmaradtak. A Kavarma tudatosan új irányt képvisel, az autentikus balkáni népzene mellett a kortárs hangzás felé is nyit. Hozzátette, hogy olyan koncertanyagot szerettek volna létrehozni, amely Bartók gyűjtéseiből merít, ugyanakkor a mai hangszeres világban szólal meg. Ez egyfajta átmenet a népzene és a koncertzene között. Az esten a virtuóz billentyű futamok mellett megszólaltak a balkán jellegzetes fúvós hangszerei, hangjuk hol ünnepi, hol fájdalmasan szép. A műsort átszőtte a legősibb hangszer, a női énekhang. Básics Branka előadás a dalok történetekké váltak, szerelemről, vágyról és szabadságról mesélve. Az est végére egyértelművé vált, hogy a balkáni zene nem csak hallgatni való, hanem átélni való élmény, akár egy jó kavarma, amelynek ízei még sokáig velünk maradnak.

0: A tartós kánikula miatt különösen nagy figyelmet fordítanak a legkisebbekre, akik érzékenyebben reagálnak a szélsőséges időjárásra. A Jaminai bölcsödében több óvintézkedést vezettek be, és a gyermekek napirendjét is módosították a hőség miatt. Délelőtt üresen áll az intézmény modern udvara, hiába az árnyékot adó napellenzők és a működő párakapu, a meleg egy idő után elviselhetetlenné válik. A csoportszobákhoz tartozó teraszokat szintén árnyékolók védik a napsugaraktól. Bogár Éva, a Békés Csabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény igazgatója elmondta, a bölcsőde napirendje is átalakult. A gyerekek elsősorban a kora reggeli órákban tartózkodnak a szabadban. A játszó udvaron pancsolási lehetőséget és különféle vizes játékokat biztosítanak, amelyek enyhítik a hőségérzetet. Mint fogalmazott, ezek az apróságnak tűnő játékok, például a vízipisztolyozás is valódi felüdülést jelentenek. A gyerekek sapkát viselnek, bőrüket naptejjel védik. Amikor a hőmérséklet már nem teszi lehetővé a kint tartózkodást, a hűtött csoportszobákban folytatódik a nap. Az intézményben gondosan ügyelnek a legkisebbek szervezetének igényeire, ehhez igazítják a folyadékbevitelt és az étkezéseket. Bogár Éva kiemelte, hogy napközben többször kínálják a gyerekeket innivalóval, mivel a szomjúság érzetük még nem jelez mindig időben. Az étlapot is az évszakhoz igazítják, nyáron könnyebben emészthető fogások kerülnek az asztalra, a gyümölcsök közül pedig magas víztartalmokat, például dinnyét kapnak. Az igazgató arról is beszélt, hogy a dolgozók folyamatosan figyelik a gyerekek testi jelzéseit. Ha intő tüneteket észlelnek, mint a kipirulás, erős izzadás, bágyadtság vagy a megszokottnál magasabb testhőmérséklet, azonnal megteszik a szükséges lépéseket és értesítik a szülőket. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság ezekben a napokban fontos beavatkozást hajt végre, vízfrissítést végeznek az élővíz csatorna békési belterületi szakaszán. A csatorna egyes részein megfigyelhető békalencse a nyári időszak természetes hidrológiai jelensége, ugyanakkor a helyzetet tovább bonyolítja a hosszantartó aszályos időjárás. A kövizig arról tájékoztat, hogy a fehér és fekete körös vízhozama tartósan rendkívül alacsony. A hiányzó vízmennyiséget a gyulai és békési duzzasztónál működő szivattyús vízátemelés pótolják a Békés Szent Andrási duzzasztó visszatartott vízkészletéből. Ennek köszönhetően a friss víz jut többek között az élővíz csatornába is. A vízügyi igazgatóság mintavevő munkacsoportja folyamatosan monitorozza a csatorna víztestét. A mérések szerint Békés belterületén az oldott oxigén tartalom lecsökkent, ezért szerdán megkezdték a víz levegőztetését. A beavatkozást egy truxor típusú úszó nádvágó gépre szerelt szivattyúval végzik, amely a felszívott vizet szökőkútszerűen jelentős oxigénbevitel mellett juttatja vissza a csatornába. A levegőztetést több napon át folytatják. Békés Csaba csatlakozott azokhoz a településekhez, amelyek az országos felhívásnak megfelelően arra kérik a lakosságot, hogy a rendkívüli hőségben takarékosan és felelősen használják az ivóvizet. A város ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a helyi vízellátás továbbra is biztonságos, vízhiánytól nem kell tartani. Az elmúlt napokban több település is körültekintő vízhasználatra kérte az embereket, a vármegye székhely is csatlakozott a kezdeményezéshez. A város közösségi oldalán kiemelte, hogy Békés Csabán sem az emberek, sem az állatoknak, sem a növényeknek nem kell külüzniük a vizet. Ugyanakkor a szélsőséges időjárás miatt mindenki sokat tehet a vízkészlet megóvásáért néhány egyszerű odafigyeléssel. A felhívás elsősorban az ivóvíz pazarlásának elkerülésére irányul. A minisztérium arra kéri a lakosokat, ne használjanak ivóvizet utcák, járdák, teraszok vagy más burkolt felületek locsolására, hűtésére. Emellett javasolják a nagy vízfogyasztású automata öntözőrendszerek ideiglenes kikapcsolását, mivel a porlasztott víz jelentős része még azelőtt elpárolog, hogy eljutna a növényekhez. A város hangsúlyozta, hogy a kertek kiszárításáról szó sincs, a növények, virágok és fák öntözése továbbra is megengedett, sőt indokolt, ha a vizet közvetlenül a tövükhöz jutatják. A cél nem a vízhasználat korlátozása, hanem annak észszerűbbé tétele. A közlemény kitér arra is, hogy a már használatban lévő medencék esetében természetesen pótolható az elpárolgott vízmennyiség, ugyanakkor azt kérik, hogy a mostani időszakban ne kezdjenek új medencéket teljesen feltölteni ivóvízzel, nem tartják indokoltnak azt sem, hogy nagy mennyiségű friss ivóvízzel hűtsék le a napsütésben felmelegedett medencevizet. A felhívás szerint a kisebb mindennapi gesztusok is sokat számítanak. Jó példa, ha valaki csapból kifolyó, még fel nem használt hidegvizet egy edényben felfogja, és később a kertben vagy a növények öntözésére használja fel. A város arra is figyelmeztet, hogy a rendkívüli hőség idején érdemes elhalasztani az autómosást, ha az ivóvízzel és slaggal történne. Békés Csaba vezetése megköszönte a lakosság együttműködését, és arra kér mindenkit, hogy a következő napokban is felelősen bánjon az ivóvízzel. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok.
1: Csabai Híradó. Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: reggel is tart. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Kovács Anett vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő adásunk vendége Burány Árpád, life coach, akivel olyan témákról beszélgettünk, mint a pozitív pszichológia és a mentál higiéné. Emellett Árpád bemutatta, milyen kihívásokkal néznek szembe a különböző korcsoportok, és hogyan lehetne ezeket az akadályokat leküzdeni. A beszélgetés nem sokára kezdődik, tartsanak velünk!

0: Köszöntöm a hallgatókat, én Kovács Anett vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. Stúdiónk vendége Burány Árpád, life coach. Köszöntelek a stúdióban.
1: Üdvözöllek, meg a hallgatókat is.
0: Mielőtt belevágnánk a mai témánkba, egy picit mutatkozz be.
1: Nagyon sok mindent csináltam, bár még 35 éves vagyok, de voltam már színész, rádiós műsorvezető, táncoktató, life coach, mindegyikbe meg tudtam magam találni, úgyhogy ezért inkább akkor dobom a labdát, hogy te melyikre vagy inkább kíváncsi.
0: Kezdjük azzal, hogy pontosan honnan jött neked az, hogy te life coach leszel.
1: Kezdem már gyerekkorom óta volt egy olyan hajlamom, ami arra vitt, hogyha az emberek problémájáról érdeklődtem, akkor elkezdtem őket kérdezgetni. És tinikorban már odáig jutottam csak így magamtól, hogy néha már addig-addig kérdezgettem az embereket, hogy félig meddig azt mondták, hogy ó, lehet már rá is jöttem a megoldásra. És mindig is jól esett az, hogyha tudtam segíteni embereknek a saját életükben, vagy a saját egészségi állapotuk, mentális egészségi állapotuk jobb átételében. Így adta magát egy idő után az életemben, hogy talán kellene hivatásszerűen is ezzel foglalkozni, és kerestem azt a szakmát, azt a rendszert, amiben megtalálom önmagam. És egyszer csak rátaláltam egy nagyon kedves ismerősöm jó voltából a life coachingra, és úgy működik, hogy nem adhatunk tanácsot, tehát egy coach nem ad tanácsot neked, hanem kérdezés technikával, amit hosszú ideig tanulsz, addig-addig kérdez, amíg a válaszaid alapján meg fogod találni azt a megoldást, amit te a saját életedben leginkább be tudsz illeszteni. És ezáltal leggyorsabban el is tudod fogadni, hisz saját magadtól jött a tanács, és egy olyan tanács, amire te jöttél rá a saját életed tapasztalásából.
0: Az interjú kezdés előtt meséltél a pozitív pszichológiáról, és pontosan, hogy ez vitt téged a life coach irányába. Egy picit mesélj arról, hogy pontosan mit is jelent ez a fogalom.
1: Igen, hát biztos a hallgatók is tudják, hogy azért a pszichológia egy jó ideig arról szólt, hogy a mínuszban lévő embereket próbálták felhozni, úgymond nullába. Tehát valahogy elviselhetőbb legyen a mentális panaszok mellett az élet. És egy idő után elkezdtek azon gondolkodni pszichológusok, hogy rendben, de maga a pszichológia léte is azért született meg, hogy segítsünk az embereknek. Mi van azokkal, akik mondjuk nullában vannak, de plusz 2-ben szeretnének lenni, vagy plusz 4-ben vannak, és plusz 6-ban szeretnének lenni. Tehát még boldogabbak, még sikeresebbek, még inkább rendben, vagy jól lenni a saját életedben, önmagadban, és így kezdett el kifejlődni a pozitív pszichológia, ezáltal pedig maga a life coaching is, ami nagy részt erre alapoz.
0: A magyar társadalomra mi a jellemző szerinted az, hogy mínuszból pluszba inkább a több, vagy pluszból pluszba?
1: Itt a magyar társadalomra, nem csak a magyar társadalomra, de sok egyéb társadalom mellett a magyar társadalomra is jellemző még, hogy nagyon gyerekcipőben van a mentális tudatosság és a mentál higiénének az állapota. Ez egy hát hozott tanulás is, plusz a Z-kategóriás amerikai filmekből is azt látjuk, hogy aki pszichológushoz megy, az nem normális. Van egy ilyen demagóg hozzáállás is, hogy pszichomókus, vagy különböző degradálóbb neveken illetik a pszichológusokat, vagy a segítő szakmában dolgozókat. Tehát egyrészt még mindig a társadalom nem nyitott erre, nem is lett teljes mértékben lekommunikálva az, hogy ez miért fontos, és hogyan jó, és miért jó az adott embernek, és hogy nem csak arról lehet szó, hogy mondjuk egy diagnosztizáltan mentális betegségben lévő embert gyógyítanak, hanem mondjuk aki szomorú, aki esetleg depresszió közeli állapotban van, ő is elmehet azonnal segítséget kérni. A magyar társadalom nagy részt elég pessimistának mondható. Képzeld, volt egy felmérés, az élettel való elégedettségét mérték fel. A világon kb. 156 ország vett ebben részt, és a lakosokat kérdezték meg. Magyarország a 156 ország közül a 110. Tehát ennyire nem vagyunk megelégedve, már pedig ugye a GDP, az egészségügyi helyzetünk alapján előrébb kellene lennünk az élettel való elégedettség szintjén, de mégsem vagyunk elégedettek. Hatalmas nagy téma, ez visszavezethető például arra is többek között, hogy a fiúkat a mai napig nagyon sok helyen úgy tanítják, hogy ne sírj, mert az gyengeség, ezáltal nem is tudja kiadni sokszor a feszültségét, nem emiatt lesz ő az életben sikeres vagy nem sikeres, viszont sokkal előbb előfordulhat nála, hogy nem tudja a feszültségét kiadni. A lényeg, hogy a társadalmunk sokkal inkább nem hajlandó tudomást venni a tudatalattiról, és arról, hogy ezek a mentális problémák, úgymond a szőnyeg alá söpörve, csak azt tudják elérni, hogy újra és újra megbotlunk benne az életünk folyamán, és nem értjük, hogy mit kellene esetleg másképp csinálnunk.
0: Hogyha tippelned kellene, mi lenne az a fordulópont, ami mondjuk át tudná billenteni ezt a gondolkodásmódot a pozitív irányba?
1: A Dalai Láma mondta egyszer, hogy tanítsatok meg minden 7 évest meditálni, és megszűnik egy generáción belül a háború a Földön. Ilyen utopisztikus gondolatok meg talán tippjeim sem lehetnének, de én ott keresném a megoldást és a lehetőségeinket, hogy már az óvodáskorba és a kisiskoláskorba is bevezetném az önismeretet, az őszintjükön tanítani a mentálhigiénének a fontosságát, annak az ápolásának a fontosságát, és azt, hogy hallják, tudatosítsák magukban azt, hogy segítőt keresni a lelkem bajára, az nem, hogy nem szégyen vagy gyengeség, sokkal inkább erő. Mindig azzal szoktam példálózni, hogy ha elromlik az autóm, akkor elviszem autószerelőhöz. Na most az emberi lélek az sokkal bonyolultabb, mint egy autó, mégis a legtöbb ember azt gondolja, hogy majd otthon a kis magányában ő meg tudja oldani azt a problémáját, ami leggyakrabban egy másik emberi kapcsolatban jött létre. Most egy másik emberi kapcsolattal létrejövő problémát sokkal-sokkal nehezebben tudunk megoldani egyedül, mint egy segítővel.
0: Az előbbi válaszodban volt egy fogalom, egy új fogalom, a mentál higiéné. Ez pontosan mit is jelent, mert teljesen más, mint a pszichológia, ha jól gondolom.
1: A mentál higiéné minden olyan tevékenység, amelynek a célja az egészséges élet és az egészséges tudatnak a kialakulása, megőrzése, ápolása. Tág fogalom, épp ezért a társadalomnak jó lenne legalább odáig eljutni, hogy mondjuk elfogadja, hogy a mentális állapota is nagyon fontos ahhoz, hogy például milyen az egészségügyi állapot. Nagyon-nagyon sok betegség pszichoszomatikusan is ki tud alakulni, vagy fel tudja erősíteni a meglévő betegséget az, hogyha mentálisan nem vagyok jól.
0: És hogyha már life coaching, akkor kicsit beszéljünk arról, hogy neked milyen tapasztalataid vannak, hogyan segítettél embereknek, kiknek segítettél, és az, hogy milyen módszert alkalmaztál. Ugye említetted, hogy itt sokszor kérdéseket teszel fel, és megpróbálod így a problémát ugye megoldani, vagy legalábbis fölfedni a problémát. Kicsit mesélj arról, hogy milyen tapasztalataid vannak.
1: Tartás, tehát, hogy nem beszélhetek nevekről, konkrét helyzetekről, úgyhogy most megpróbálom úgy megfogalmazni, hogy abból úgymond általános érvényű tudást le lehessen vonni, vagy átadni. Eleve, amikor eljön egy kliens hozzám, akkor ugye megbeszéljük azt, hogy én hogyan fogok viselkedni vele. Tehát, hogy nálam mindent szabad az üléseink alapján. Nevetni, sírni, elmondani bármit, én azt nem adom tovább. A titoktartás ugye köt. Általában ilyenkor a legtöbb kliens az hoz valami kamu problémát, mert nem hiszi el, hogy tényleg azt fogja kapni tőlem, amit én elmondok. És 2-3 ülés után ez a kamu probléma általában át szokott alakulni, ugyanis megteremtődik a bizalom, tényleg nem ítélkezek a problémája felett, nem próbálom meg a saját ízlésem szerint őt megváltoztatni, tehát az történik, amit a legelső 5-10 percben ő hallott tőlem. Amint ez megteremti a bizalmi légkört, abban a pillanatban megjelenik a valós probléma. A valós problémát, amikor hozzák az emberek, általában annyira be van úgymond tokosodva az elmében, hogy a tudatuk nagyon beszűkült. Ezáltal hiába kérdezgeti ő esetleg saját magát, annyira szűk keresztmetszetű ez a kérdés, annyira nem használ a kreatívabb mintákat a kérdezés technikában, hogy általában ugyanarra a válaszra fut ki. Énkor nagyon sokszor például, ha kimozdítod azt a klienst, mondjuk egy sokkal kreatívabb kérdéssel, vagy mondjuk elhelyezed őt az adott szobában, ahol történt a konfliktus, teszem azt a munkaadójával, elhelyezed, hogy a szobában lévő fikusz mit mondott volna rólad. Tehát, hogy úgymond önmagán túl kezdje el önmagát figyelni, az ő viselkedését, és rá tud jönni az ilyen kreatívabb kérdések által olyan meglátásokra, olyan válaszokat tud adni, amit otthon nem biztos, hogy egyedül meg tudott volna. Hogy nekem milyen tapasztalatom volt, nagyon jó tapasztalataim vannak, általában 8-10-11-2 ülés alatt el lehet jutni olyan szintre, hogy az adott hozott valós problémára egy olyan megoldást és egy olyan megoldási fázis javaslatot tud kialakítani saját magának a kliens, amit utána tud tartani a házi feladatok által, mert ilyeneket is szoktak kapni, a házi feladatok által még biztosabban beépít az életébe, hogy legtöbbször vagy sírás, vagy nagy nevetés történik a 10-11-12. Ülésnél, ugyanis rájön a kliens, hogy amivel akár egy évig, vagy fél évig, másfél-két évig ő szenvedett, az mondjuk 2-3 hónap alatt megoldható volt. Minden ülés alkalmával, vagy minden ülés sorozat alkalmával előfordulhat akár az aha pillanat, amikor olyan dolgokra jön rá önmagával kapcsolatban, amit nem is sejtett. És ezek az aha pillanatok, ezek az aha élmények, ezeknek a megfogása és kibontása nagyban hozzásegít, hogy mondjuk +2-ből +4-re el tudjon jutni.
0: Említetted azt, hogy kell pár óra, még a bizalom kialakul. És milyen érdekes az, hogy oda megy hozzád egy kliens, sose találkoztatok még, nem ismeritek egymást, nincs bizalom. És mégis valamennyire bízik abban, hogy te, mint egy vadidegen, segíteni fogsz neki, mint mondjuk egy rokona, egy jó barátja. Hogy szerinted miért, nyilván amellett, hogy ugye te szakértő vagy, tehát te tudod, hogy hogyan kell ezeket a problémákat kibontani, miért van az, hogy az emberek jobban bíznak másokban, amikor ezek a problémák vannak?
1: Nagyon érdekes volt, hogy feltettél

0: feltetted a kérdést, vagyis ami a mondatodban benne volt, ez, hogy ahogy segítséget kér baráttól, rokontól, ismerőstől. Na most én például, mint coach, nem is tudnék segíteni például a szeretteimnek azért, mert érzelmileg bevonódva lennék. Sokkal inkább megpróbálnék neki a saját tanácsom szerint segíteni. És ez az, ami nem működik nálunk. Tehát mindenki a saját tanácsait kezdi el mondani, de mivel mindenki egy egyszerű és megismételhetetlen emberi lény a Földön, ezért mindenkire valamelyest más szabályok vonatkoznak. Pont ezért nagyon jó tanácsokat tud adni egy szülő is, egy barát is, egy nagyon jó ismerős is abban az esetben, amennyiben az érzelmeket kiveszi a képletből. Tehát ténylegesen, mint egy másik embernek próbál segíteni. Viszont ez a legtöbb esetben nem megoldható, mert valahogy elkezdenek a beszélgetés során bevonódni érzelmileg, viszont mi pont ezt tanultuk, hogy érzelmileg egy pillanatra se vonódjunk be, vagy ha ez megtörténik, akkor azonnal szólunk a kliensnek, és mi kérünk szünetet, mert abban a pillanatban, ahogy ez megtörténik, már nem biztos, hogy meg tudjuk azt valósítani, hogy az általa hozott megoldásokat építsük be az ő életébe, hanem lehet én kezdenék el valami olyan megoldást hozni, ami szerintem jó lenne neked, pedig az nem is biztos, hogy jó.
1: Mi a helyzet a fiatalok mentális egészségével? Mi az őket érintő legnagyobb probléma? Kik is ők valójában és hogyan kezdjenek neki a nagybetűs útkeresésnek? Ezekre a kérdésekre ad választ Borány Árpád Life Coach a beszélgetésünk második részében.
2: Sok a szene! Sok a szene! És még több!

0: klienseidnek a korosztálya eléggé változó, tehát a fiatalok, vagy inkább idősebbek mennek hozzád?
1: Korcsoport az körülbelül olyan 20 és 60 körül van, de inkább 20 és 50. Ugye a fiatalabbak inkább egy ilyen életindulási válságban vannak, mit csináljanak, hova nyúljanak, mihez értenek, miben vagyok egyáltalán jó, és akkor itt visszacsatolnék oda, hogy az iskolában ugye nem kapjuk meg azt a tudást, hogy kik is vagyunk, hogy mihez is értünk, de legalábbis egy sokkal komplexebb önismeretet, viszont a Pitagorasz tételt azt belénk verik, és nem egy, nem két,

0: 20 évessel ültem már szembe, akik azt kérdezték, és arra keresték a választ, hogy hát akkor ki is vagyok én, mihez is értek, mit is akarok egyáltalán csinálni. A 30-as korosztály az általában egy ilyen életközepi válságban van, akarom-e folytatni, tudom-e folytatni, munkahelyi problémák, főnökkel való problémák, beosztottal való problémák, ez igaz mondjuk a 40-es korosztályra is, de nagyon sokszor ott már befigyel mondjuk egy házasságon belüli, vagy egy párkapcsolati probléma, ez is amennyiben nem mély traumákon alapszik, úgy ugyanúgy tudok segíteni, vagy egy life coach is ugyanúgy tud segíteni akár egy párterápiában is. Tehát nagyon-nagyon széles. Az idősebb generáció hozzám még nem jelentkezett be, de biztos vagyok, hogy ott is lennének problémák.
1: Akkor maradjunk egy kicsit a korcsoportnál, és akkor menjünk végig azon, hogy pontosan mi a helyzet a különböző korosztályokkal. Tehát akkor maradjunk a fiataloknál egy kicsit. Ugye azt mondod, hogy náluk van egy ilyen útkeresés, hogy pontosan kik is ők. Tehát, hogy az útkeresés mellett milyen más problémák vannak még? Hogyan tudod az ő helyzetüket leírni?
0: Nagyon izgalmas és sajnálatos, hogy ugye bejött a Covid, és ezért létrejött egy olyan generáció, akik nem élték meg például abban az időszakban az első randit, amikor ők szerették volna. Nem élték meg a szalagavatót, nem élték meg azt, hogy kialakul mondjuk első végén az az osztályközösség, amiben jól érzik magukat negyedik végéig. Bejött egy olyan stresszfaktor és egy olyan traumatizálódott állapot, ami miatt sokkal nehezebben és sokkal problémásabban tudtak, vagy akár nem tudnak szocializálódni a saját jelenlegi környezetükben. Emellett az iskola, mivel a jelenlegi rendszer továbbra is úgy van felépítve, hogy nagyon sok tárgyilagos tudást ad át, amit utána nem biztos, hogy az életben valaha is felhasználnánk. Ezért ténylegesen úgy jönnek ki, amit már említettem, hogy nem ismerik önmagukat, nincs egy olyan széles körű önismeret, ami alapján ők meg tudnák határozni, hogy egyáltalán milyen területen induljanak el. Ott vannak a szocializációs hiányosságok, ugyanis egyre több fiatal jön rá, hogy a mobiltelefon, a Messenger és a többi közösségi média platform által biztosított gyors elérés az nem ugyanaz, mint a valós, a nevezük offline valóságnak, amikor élőben találkoznak, viszont nem biztos, hogy kialakult ez számukra, és akkor ott vannak mondjuk 21-23 évesen, amikor már dolgoznak, de nem történt meg az, hogy kialakuljon egy olyan baráti háló, egy olyan szociális háló körülöttük, akikkel el tudnak menni beszélgetni, moziba, iszogatni egy kicsit, bármi, ami jól esik, mert az online kapcsolatok sokkal gyorsabban felborulnak és megszűnnek.
1: Szerinted ezeket a problémákat hogyan lehetne orvosolni?
0: Békés megyében még olyan szinten jól állunk, ugyanis képzeld el, volt egy felmérés a magyar általános és középiskolások között, hogy mit hiányolnak nagyon az életükben, és itt a közösségépítés és a közösségépítés által adott plusz szocializációs készségek kifejlődését hiányolták, nem élik meg, hogy egy közösséghez tartoznak, mert ez Békés megyében nem annyira igaz, a garaponciásnak köszönhetően. Ez egy olyan országosan egyedülálló esemény, ami megteremti sokkal inkább a közösségi élményt, és talán ehhez kellene valahogy hozzányúlni. Hogy tudjuk megteremteni egy városban, egy faluban azt, hogy a helyi fiatalok közösségként tudjanak élni? Mindezt úgy, hogy őket is vonjuk már be a képletbe, mert ahogy mondjuk az 50-es generáció gondolja, hogy közösséget kellene építeni, az nem biztos, hogy a mostani 20-as, 18-as, 16-os generációnak is megfelelő. A mostani fiatalok sokkal inkább már úgymond projekt alapon gondolkodnak. Még akár egy ilyen közösségépítés sem úgy képzelnek el, mint régen, hogy na most úttörő lettem, és 5 évig úttörő vagyok, hanem lehet úgy képzelik el, hogy most szeretnék csatlakozni egy közösséghez, valamivel foglalkozik mondjuk fél évig. Utána szeretnék csatlakozni egy másik közösséghez, minél többet kipróbálni, hogy el tudjam dönteni, hogy melyik az, amelyikhez leginkább szeretnék csatlakozni. Tehát itt inkább azt kellene valahogy nekik létrehozni, megteremteni azt a lehetőséget, ezeken a projekt alapokon tudjanak ők haladni közösségi megélés szintjén.
1: Beszéltük azt, hogy ez a korosztály nagyon digitális. Viszont lehet azt mondani, hogy őket érik olyan hatások, amik mondjuk túlságosan leterhelik őket, és emiatt nincs meg az igazán aktív közösségépítés, mondjuk túl sok teher éri őket az iskolában.
0: Én úgy látom, hogy jól látod. És látva a fiatalokat, csak gondoljunk bele. Lenyomja az iskolát, külön órákra jár, esetleg van még valami hobbi, amit szeret csinálni, sport, bármi, oda is eljár, pluszban még tanul otthon, ugyanis nem kevés házi feladatot kap, majd önmaga jöjjön már rá, mivel segítséget nagyon nem kap az iskolából vagy a jelenlegi társadalmi környezetből, hogy ki is ő, mit is szeretne, mindezt úgy, hogy azt a nyomást kapja, hogy gyorsan talált ki, hogy minél gyorsabban meg tud teremteni azt az életminőséget, amit te szeretnél, pedig nem is biztos, hogy ő azt szeretné, vagy őt azt tenné boldoggá, de a társadalom felül ez a nyomás éri, akkor oda jutunk, hogy lehet, hogy egy átlagos, és átlagost mondok, egy átlagos fiatal 12-3 óra hosszát foglalkozik tanulással, iskolával, előre menetellel, úgyhogy egy felnőtt 8 órát dolgozik, jó esetben, amiben nincs ugye plusz munka, de akkor is, amikor leginkább azzal kellene foglalkoznunk, hogy a szociális készségeink kialakuljanak, felépítsük azt a szociális hálót, amiben majd jól fogjuk érezni magunkat, és biztonságban fogjuk érezni magunkat, amikor kilépünk a nagybetűs életbe, hogy ezeket a képességeket megszerezzük, akkor olyan dolgokkal foglalkozni, hogy megtanuljak, és elnézést a kifejezését, de beseggeljek még több oldalnyi olyan tudást, amire soha az életben nem lesz szükségem, az nagyon frusztráló lehet egy fiatalnak. És nem azt mondom, hogy nincs szükség bizonyos mennyiségű lexikális tudásra. Nem kell elengedni azt, hogy lehetőleg minél képzettebben jöjjenek ki a fiatalok, de a kettő együtt kellene, hogy valahogy haladjon. Maga a közösségépítés, az, hogy legyen a fiatalnak ideje regenerálódni, egy kicsit önmagával is törődni, és nem csak a tanulmányaival. A kettő együtt nagyon fontos, és szerintem sokkal tovább is vinni a fiatalokat.
1: Térjünk rá újból az útkeresésre, ugye ezt említetted, ami a fiataloknak egy ilyen nagyobb problémát jelent, hogy sokan nem tudják pontosan, mit is szeretnének csinálni a jövőben. Milyen tanácsot tudnál adni a fiataloknak, vagy esetleg, ha most pedagógus, vagy szülők hallgatják mondjuk ezt a beszélgetést, hogyan közelítsék meg ezt a témát?
0: Emlékszem, amikor 6-7 éves voltam, akkor volt olyan rágógumi, amiben volt egy ilyen kis felragasztható tetoválásszerűség, és akkor azt raktam fel magamnak. És nagyon-nagyon fontos volt, hogy megtaláljam azt az autót, azt a szuperhőst, akit én fel akartam magamnak rakni. Az egy probléma volt az én 6-7 éves kis gyerekénemnek, hogyha nem találtam meg. Ugyanúgy emlékszem, amikor 14-5 évesen az volt a problémám, hogy vajon elenged-e édesanyám a diszkóba, vagy még túl fiatalnak fog tartani, és ez nekem egy nagyon nagy probléma volt, amin sokat gondolkodtam. Ugyanúgy nagyon fontos egy 30 évesnek, hogy vajon megtalálja azt az új munkahelyet, amivel le tudná váltani a régit, amiben nem érzi jól magát, vajon ott is jól tud-e teljesíteni. És gondolom a hallgatók már érzik a hasonlóságot. Az adott korhoz, az adott probléma az adott embernek a legfontosabb. Amennyiben ezt degradáljuk, lenézzük, úgy viselkedünk, hogy ez semmi ahhoz képest, amilyen problémád majd lesz 10 év múlva. Azzal nem, hogy nem találjuk meg a fiatal felé, vagy akár a fiatal felnőtt felé az utat, az ajtót, hanem inkább elkezdjük belakatolni, és ő is elkezdi belakatolni. Azt gondolom, hogy ott kellene keresni egymás felé a lehetőséget, és ami tanácsot tudnék adni, akár szülőnek, akár fiatalnak, hogy ami problémád van, az fontos probléma. A te életedben az egyik legfontosabb probléma. Ezt nem szabad degradálni, ezt ne tegye meg se a környezeted, se önmagad ne kezd el degradálni. Hányszor jutunk oda, hogy elkezdjük a problémát sorolni a saját életünkbe, majd azt mondjuk, hogy jaj, na de éheznek Afrikában milyen sokan, én meg ezzel töröd. Így igaz. Én azzal törődöm, hogy itt van ez a problémám. Ha nem törődöm bele, ahogy a beszélgetés elején említettem, elkezdem berakni a lelki szőnyegembe. És az a pukli elkezd dagadni. És egyre gyakrabban és egyre nagyobbat fogok felbukni. A problémákkal foglalkozni kell, úgy kezelni, hogy az életemben egy fontos probléma, és ha ehhez mérten kezeljük, hogy egy fontos probléma, és a környezetünk is lehetőleg támogató abban, hogy éreztesse, hogy ez egy fontos probléma, abban az esetben a következő lépés viszont nem az, hogy akkor sajnáltatjuk magunkat egy életen keresztül, hanem az, hogy na akkor keressük a megoldást, vagy és per keressük azt az embert, aki tud segíteni, hogy keressük együtt a megoldást.
1: Burány Árpád, Life Coach, a fiatalokat érintő problémák után a középkorúak munkahelyi, családi, illetve párkapcsolati kihívásairól beszél, és hasznos információkkal látja el a hallgatókat. Emellett röviden érinti az idősebb generáció mentális állapotát is. Egy kis szünet után folytatjuk, tartsanak velünk!

0: És akkor, hogyha a fiatalokat ennyire kiveséztük, ugorjunk korosztályt, nem fiatal felnőttek, hanem lehet úgy mondani, hogy már a felnőttek korosztályáról beszélünk, ez a 25-30-40, nem tudom,
1: tehát
0: valahogy.
1: Akkor már megyünk a középkorosztály.
0: Igen, igen. Ugye azt mondod, hogy a legtöbb kliensed inkább ebbe a korcsoportba tartozik. Mit lehet az ő állapotokról elmondani? Ők már nem azzal foglalkoznak, hogy mennyit kell tanuljak. Lehet, hogy sokan visszajönnek az iskolapadba ebbe a korosztályba, de ők más problémákkal néznek szembe.
1: Talán egy olyan kis helyzetértékeléssel kezdeném, hogy nem tudom, belegondoltak-e azok a hallgatók, akik mondjuk a 40-es éveikben járnak, vagy 50-es éveikben járnak, hogy körülbelül ők az első generáció, akit egyszerre próbált meg nevelni a saját anyja, apja, és most egyszerre próbál nevelni a saját gyereke. Tehát létrejött egy olyan konfliktus, itt a 30-40-50 éves, most a szülői rétegről beszélünk, hogy ők még úgy nevelkedtek, hogy feltétlen tisztelettel tartoznak a szüleik felé, és nem szólhatnak vissza, nem említhetik a szüleik problémáit, a velük való problémáit, a velük való bajukat, vagy hogyha valamit szerintük nem jól csinál anyuka, apuka, azt ők nem mondhatták, még felnőtt korban sem, ellenben az általuk nevelt gyermek az már mondja. És ez nem a tiszteletlenség hiánya, hanem egy sokkal tudatosabb generáció, persze köszönhető az is, hogy a 30-40-50 éves generáció már úgy is nevelte a saját gyermekeit, hogy egy sokkal bizalmibb légkört próbált kialakítani, mint amit esetleg ő kapott meg a saját szüleitől, viszont most ott van ez a forró leves, amit meg kellene enni, és nagyon nehezen viselik. Tehát egyszer szokott ez problémaként jönni, hogy a gyerekemtől mit kapok, és hogy hogyan tudom megtartani otthon a tiszteletet, úgy, hogy a fiam, lányom, gyermekem az folyamatosan mondja azt, hogy mit nem csinálok jól.
0: Ugye ez legyél szemtelen, de igazad van.
1: Igen, igen. Igen, és ez egy olyan konfliktus a szülőben, hogy érzi, hogy a gyerekem még akár jó tanácsot is mond, de hogy fogadja el úgy, hogy az ő renoméja ne sérüljön? Úgy, hogy ő ezt nem látta. Tehát nincs előttük példa, nem tudják egymaguk kialakítani azt az új rendszert, amiben egyszer ő marad a szülő, ő maradhat a példakép, viszont ugyanúgy tud és fogadhat tanácsot a saját gyermekétől. De ugyanide emelhetném azt, hogy a munkahelyi gondok. Megint csak a szülőktől mit láttunk, mit hallottunk. Azt, hogy fogadd el, nyeld le a problémát. Nagyon jó. Tudsz ételt rakni a gyereked elé. Nagyon örülj. Ez megint egy olyan generációból jön, akik ahhoz szoktak hozzá, hogy nincs mindig tele a hűtő, hogy nincs mindig tele a polc az áruházakban. Viszont egy teljesen más generációt neveltek, akiknél tele van a hűtő, ahol már az étel nem a luxus, sokkal inkább az, hogy milyen étel, de az étel már nem a luxus kategória. Kezdhetnek azzal törődni, hogy vajon jól érzem-e magam a munkahelyemen. És nagyon sokan odajutnak, hogy nem. Megint csak nem láttak példát arra, hogy ezt hogy kezeljem. Keresetek mást, szóljak, ne szóljak. Én mit rontok el? Vajon a következő helyen jobb lesz? És így beleesnek egy, említhetem akkor következő probléma spirálba, ez a megszokott rossz. Az ember nagyon fél változtatni, pláne 30-35 éves kora után. Már annyira megszokta az addig kialakított életét, és az addig kialakított önmagát, hogy nagyon fél, úgymond a komfortzónájából kilépni. Nem tudja, hogy mi lesz, mi következik, ő milyen lesz, mi marad meg belőle, milyen lesz akkor az élete, ki marad meg mellette. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas kérdés, és még ide emelhetnék akár 10 egyéb problémát, de nem szeretném szétfeszíteni a hallgatók türelmét sem.
0: Viszont még egy problémára szeretnék rákérdezni. Említetted korábban, hogy párkapcsolati tanácsokat is szoktál adni, főleg ennek a korosztálynak. Ez nálad egyébként úgy néz ki, hogy egyesével leülsz a párra, vagy ez egy ilyen csoportos beszélgetés szokott lenni? Ez hogy működik?
1: Általában a kettőt ötvözöm. A kettőt ötvözöm azért nagyon fontos szerintem mind a kettőt ötvözni, mert egyrészt párkapcsolati gond kialakulásában mind a ketten valahol hibáztak, a mértékek nem számítanak, ezért mind a két embernek, jó esetben amennyiben van hajlandóság is mind a kettőben, változnia kell, fejlődni. Ezt külön-külön tudják megtenni, amikor egy bizonyos fejlődési szintet elérnek, akkor tudnak már úgymond közösen jönni hozzám, onnantól már az új párkapcsolati mechanikákat találják ki. Tehát megint csak mondjuk egy autóval tudnám kezdeni, amelynek le van robbanva a motor, az olajszintmérő és mind a négy kereke ki van lyukadva. Legelőször, hogy el tudjam tolni a mesterhez, mit kell csinálnom? Kicserélni a négy kereket, vagy hívni egy trélert, értem, de mindig ott kell kezdeni, hogy én miben kell, hogy változzak, hogy jobb társ legyek, akár önmagamnak jobb társ, hisz Azt szoktam mondani mindig a klienseknek, hogy egyetlen egy ember marad végig életed végig biztosan, saját magad. Önmagaddal kell először jóban lenni, önmagadat kell ezért megismerni, utána tudsz a másik emberrel kialakítani egy olyan kapcsolatot, ami sokkal inkább önazonos lesz, utána tudsz elvárni tőle olyat, ami számodra jó, ha már ismered magad, és tudod, hogy neked mi a jó.
0: Az elképzelhető, hogy mondjuk egy ilyen órára hozzád, vagy nem csak hozzád, hanem mondjuk egy ilyen life coaching órára párként megy el, ugye két ember, és mondjuk az órák során odáig jutnak el, hogy mégis jobb lenne, hogyha mondjuk ők külön folytatnák. Tehát, hogy végülis ez is lehet egy megoldás, nem?
1: Persze. Tehát ilyenkor arra jönnek rá, hogy boldogabbak lennének külön. Sőt, legtöbbször arra jönnek rá, amit biztos megint csak a legtöbb hallgató ismer, feliben a rózsaszín függöny. A rózsaszín köd az eloszlik, mivel a legtöbb ember, és most ne is csak párkapcsolatról beszélünk szerintem, hanem emberi kapcsolatról, a legtöbb ember nem önmagát adja, amikor egy új emberi kapcsolatot alakít ki, akár munkahelyen, barátkozás alatt, párkapcsolatnál, nem önmagát adja, hanem egy olyan képet, amiről ő azt gondolja, hogy a másiknak tetszeni fog. Azért tesszük ezt, hogy megszerezzük a másiknak a bizalmát, a másiknak a szeretetét, az elfogadását, majd amikor ez megtörtént, tudat alatt elkezdjük levenni az álcát, hisz most már megszereztelek a kapcsolatot veled, onnantól kezdve lehetek önmagam. És mi szokott ilyenkor, visszatérve párkapcsolatra, legáltalánosabb mondat lenni, nem ilyen voltál az elején, nem így ismertelek meg, bezzeg az elején. És mi szokott visszajönni, te is pontosan. Azért, mert nem önmagukat adják, hanem megpróbálnak jobb színben, máshogy, sokkal szimpatikusabbak lenni, pedig lehet, hogy az eredeti önmaguk is ugyanannyira szimpatikus, csak nem biztos, hogy annak az embernek. Amikor egy emberi kapcsolatban ez a rózsaszín köd feloszlik, akkor már a másikat úgy tudom látni, amilyen. Nem amilyennek gondolom, emellett pedig úgy tudom adni magam, amilyen vagyok, nem pedig amilyennek látszódni szeretnék. És amikor erre rájönnek, és annyira távol érzik magukat, hogy ez a kettő összeközelíthetetlen, akkor néha úgy döntenek, hogy akkor külön folytatják, és nem azért, mert kudarcra ítéltetett ez a folyamat, sokkal inkább ez a pozitív hozadéka, hogy végre tudtak dönteni, és nem maradtak például egy olyan kapcsolatban, amit boldogtalanul leélnek 80 éves korukig.
0: Sokszor azt lehet látni, hogy mondjuk egy pár teljesen megváltozik a családalapítás után. Tehát más szempontból akarnak gyereket nevelni, vagy más értékekben akarják felnevelni ezt a gyereket. Mit tud tanácsolni mondjuk a családalapítás előtt álló pároknak? Hogyan készüljenek erre fel tudatosan?
1: Hát ugye a konfliktus akkor alakul ki, amikor nem ismerem el a másikat, amikor nem ismerem meg a másikat, és nem fogadom el a másikat úgy, ahogy van, és az elfogadás nem azt jelenti, hogy vele maradok. Elfogadom, hogy olyan, amilyen nekem nem tetszik, ezért keresek mást. Hogy mi lehet a megoldás? A kommunikáció. Az őszinte igaz kommunikáció. Én így és így szeretném nevelni a gyereket. Te hogy szeretnéd nevelni? Ő is elmondja. Én nem gondolom azt, hogy na majd ő úgy is úgy fogja akarni, ahogy én akarom, hanem elmondom, hogy ez számomra így nem kiegyeztethető. Akkor találjunk egy közöst. Te miért gondolod úgy? Én miért gondolom úgy? Vessük össze, olvassunk utána. Tehát most ugye a gyereknevelésre hegyeztet ki, de igaz ez az élet minden területére. Én lakásban akarok, te házban. Én két autót szeretnék, én kerékpározni szeretnék, végig nem is akarok autót. Azt látom, hogy nagyon sok fiatal úgy megy bele házasságba és családalapításba, hogy nem is ismerik a másikat. Vagy ha ismerik, azt gondolják, hogy majd megváltozik. Tehát nem fogadják el olyannak, amilyen. És természetes, hogy egy házasságon, egy emberi kapcsolaton belül nagyon fontos az, hogy azért egymáshoz is alakulunk, kompromisszumokat kötünk, megtaláljuk azokat az arany középutakat, de ezeket nem mindig lehetséges megtalálni. Hogyha túl távol van a két idea, két elképzelés az életről és a közös életről, akkor egyszerűen el kell tudni fogadni, hogy vele nem tudom kialakítani azt a közös többszöröst, ami mind a kettőnek jó lehet. Úgyhogy a kommunikáció hiányában szerintem nagyon nagy lutrit vállal egy pár, hogy ténylegesen meg tudja valósítani azt a boldogan tartó, hosszú közös életet, amiről esetleg minden ember álmodik. Emellé csak még azt tudnám hozzátenni, hogy lakva ismerszik meg a másik. Amennyiben lehetőség van, külön kell költözni, onnan kezdődik meg a valós megismerés első lépése.
0: Azért kimondottan a gyereknevelésre hegyeztem ki így a kérdésemet, mert valljuk be, hogyha nincs meg a szülők közötti kommunikáció, akkor megint beleesnek egy ilyen 22-es csapdájába, hogy akkor a gyerek is egy ilyen környezetben fog felnevelkedni, és lehet, hogy az ő mentális állapota is nem lesz túl jó. És megint oda kerül, hogy mondjuk azok a problémák, amit a gyermeknek a korosztályát érinti, ezek lehet, hogy hátrányozódni fognak, nem? Hogy ugye látja, hogy a szülők is ugye így oldják meg a dolgaikat, és akkor lehet, hogy egy ilyen egészségtelen mentalitás alakul ki a gyerek számára is, nem?
1: Úgy képzeld el, hogy amit a gyerek hall, lát, és amit mondanak neki, az az arány, az körülbelül 70-30. Tehát hiába mondja a szülő, hogy jaj, te kisfiam, így és így csináld majd. Te így és így csináld, és akkor jó lesz. De ha ő nem úgy csinálja, akkor nagy eséllyel a gyerek nem azt a programot fogja letölteni. Körülbelül 7-8 éves korunkig letöltjük a szüleinket. Ahogy ők működnek, ahogy viselkednek egymással, mással, önmagukkal, és ez is nagyon fontos, azt töltjük le, és amennyiben nem indul el egy tudatos önképzés, önismereti folyamat, úgy az az ember, aki öntudatlanul próbálja ezt az információt semmisnek tekintve próbálja élni az életét, úgy nagy eséllyel arra van kárhoztatva, hogy ugyanazt az életet fogja előbb-utóbb élni. Ugyanis Csernus ezt nagyon erősen mondta, hogy mire 14-5 éves korunkig oda jutunk, hogy azt mondjuk, hogy már pedig én nem fogok úgy élni és úgy viselkedni, mint a szüleim, addig már letöltöttük azt a viselkedést, és 25 éves korunk után egyre inkább az ő cipőjükbe találjuk magunkat.
0: Letudtuk a felnőtteket is, és akkor menjünk rá az idősebb korosztályra. Velük mi a helyzet?
1: Hát ugye említettem, hogy 35 éves vagyok, megint csak nem szeretnék az ő nevükbe beszélni. Amit én érzékelek, hogy nagyon magányosak. Nincsenek olyan idős közösségek, amelyekben jól tudják érezni magukat. Megváltozott a világ. Nagyon sok idősnek a gyermeke vagy az unokája már külföldön él. Különböző social media platformokon tud vele beszélgetni, és nem hiszem, hogy bármelyik idős is így képzelte el az életét. Emellett hirtelen annyira felgyorsult a technológia az életünkben, hogy nem biztos, hogy ők lépést tudnak tartani, és nincs olyan felület, ahol ők meg tudják tanulni azt, hogyan használják ezeket a kütyüket, még ha meg is tanulják, hogy hogyan használják ezeket a kütyüket, hogy mi a biztonságos használat, hogy ne dőljenek be például csalóknak, ne higgyenek el mindent, amit különböző social media platformokon látnak, olvasnak, hallanak, és emellé oda tenném a társadalmi megbecsültség hiányát. Én amikor egyszer kint voltam Ausztriában, egy boltban egy 72 éves hölgy mutatta be nekem, hogy a kávégép az hogy működik, amit esetleg néztem magamnak, hogy lehet, szeretném megvenni. Az elején megkérdezte, hogy angolul, olaszul vagy németül mondja el nekem. Egy nagyon energikus, egy nagyon tűzről pattant hölgyről beszélünk, és látszódott, hogy a többi alkalmazott, akik 20-as, 30-asok voltak, azok is olyan tisztelettel bántak vele, hogy azt jó volt nézni. Itt egyszerre az egész társadalom kell, hogy az idős

0: hozni, ami majd a hallgatóknak fog valamilyen módon segíteni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy stúdiónk vendége voltál, minden jót kívánok neked.
1: Köszönöm szépen.
2: Reggeli Start. Music Latte. Start Rádió.

0: Beszélgető partnerem Burány Árpád life coach volt, a stúdió beszélgetésünk teljes egészében megtalálható a Körös Hírcentrum oldalán, ahol bármikor vissza lehet hallgatni. Köszönöm, hogy velünk tartottak, én Kovács Anett voltam, a Körös Hírcentrum tudósítója. További kellemes rádiózást kívánok!
1: Sok a szene, és még több!
2: Start Rádió!

0: A Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A szeptember 1-től tervezett gyógyszeráfa eltörléséről is tárgyal a parlament a jövő hét hétfőre és kedre összehívott rendkívüli ülésén. A kormány által kezdeményezett tanácskozáson 10 előterjesztést vitatnak meg a képviselők, amelyek között szerepel a köznevelési intézmények szakmai autonómiájának visszaállítása, az egészségügyi adatkezelés módosítása, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal önálló költségvetésének megteremtése is. A Medián friss felmérése szerint azonnal elérni az 5%-os parlamenti küszöböt, egy mérsékelt a Fideszből kiváló jobb középformáció. A teljes népesség 5%-a szinte biztosan, további 5% pedig valószínűleg egy ilyen új pártra szavazna. A kutatásból kiderül, hogy a kezdeményezés elsősorban a Fidesz szavazótáborából építkezne, ahol a jelenlegi támogatók 18%-a biztosan átszavazna az új formációra, míg a Tisza párt szavazótábora lényegesen zártabbnak bizonyult. A vérellátás biztonsága csak folyamatos véradásokkal tartható fenn, bár a kritikus mélyponton már túl van a hazai készletszint. Az Országos Vérellátó Szolgálat közlése szerint a hét elejére 5000-ről 7000-re nőtt a rendelkezésre álló egységek száma, amelyek 35 napos szavatosságuk miatt szeptember elejéig felhasználhatók. A toborzást augusztusban célzott telefonos kampánnyal is támogatják. Vért a 18 és 65 év közötti legalább 50 kilós egészséges felnőtt. Adhatnak. A cég információk szerint 2 hónap alatt 72-ről mindössze 7 főre csökkent a Megafon alkalmazottainak száma, és már a szervezet honlapja sem elérhető. A cég végleg kiürítette az irodáit, az ingatlanokat kiadásra hirdetik, a bútorokat és a technikai eszközöket pedig eladták. A drasztikus leépítés a választások utáni szélesebb körű média átalakulás része. Az intézkedések pontos okairól a cég egyelőre hallgat.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csodálatosan szép hétvégét kívánok. Itt a szombat, pihenhetünk, lazíthatunk, megadatott ez is. Kívánom, hogy tartalmasan teljen el a mai nap, én pedig hozhatom a jó zenéket a folytatásban is Békés Csabán a Start Rádióban. Ezzel kívánok csodaszép reggelt.
1: Sok a szene.
2: Start Rádió.
1: És még több.

0: Szép reggelt kívánok, augusztus 8-a van, méghozzá már szombat, ez itt bizony a Start Rádió, a Lászlók a névnaposok, őket innen is köszöntöm, a Gusztávok, a Hartvigok és az Eszmeráldák ünnepelnek még rajtuk kívül.
1: Reggeli Start, Music Latte, Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

0: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió. Augusztus 8-a van a Lászlók névnapja. Üdvözlöm őket is, és egyébként a születésnaposokat is, akik egy napon születtek Kölcsey Ferenc költővel, ezen a napon született Mikes Kelemen memoáríró, műfordító, de egyébként Matthew A. Hanson afroamerikai származású segítő is, aki Robert Perry felfedezővel elsőként járt az északi sarkon.
1: Reggeli Start. Music Latte.
2: Start Rádió.

0: Jó hétvégét, jó rádiózást kívánok! Itt a Start Rádió, ma is sok zenével és persze még többel. Közeledünk a 7 óra irányába, ami annyit jelent, hogy hamarosan friss információk érkeznek hozzánk, és a következő órában is nézzük majd például a mai nap érdekességeit és sok-sok hasznos infót, úgyhogy köszönöm szépen, hogy együtt kezdjük ezt a napot is.
1: Reggeli Start! Music Latte! Finoman ébreszt!
2: Start Rádió!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány a hőség és az energiaválságra válaszul. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy 868 milliárd forintnyi fejlesztési forrásból bővítik a tárolókapacitásokat, korszerűsítik a villamos energia hálózatot, valamint szélenergia és geotermikus beruházásokat indítanak. A Duna vízszintje lassan emelkedik, a paksi atomerőmű helyzete stabil, a termelés az átmeneti leállás után újraindul. A kormányfő kiemelt, hogy a vízellátás a kánikulában biztosított, a katasztrófa védelem, a honvédség és a civil önkéntesek pedig folyamatosan osztanak ivóvizet. Megkezdődtek a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga korrekcióját előkészítő szakmai konzultációk. Lannert Judit oktatási miniszter bejelentette, hogy a közoktatás átfogó megújításának részeként első lépésként teljesen lecserélték az érettségi tétel előkészítő bizottságot. A tárca célja egy átláthatóbb és igazságosabb vizsgarendszer kialakítása, amely csökkenti a középszintű követelményeket és növeli a pedagógusok szakmai szabadságát. A nyár végén széles körű szakmai egyeztetés indul a tervezetről, az új szabályozás végleges formája pedig ősszel kerülhet a nyilvánosság elé. A tűzőnapnak kitett sínszálak hőmérséklet akár 20 fokkal is meghaladhatja a levegőjét a rendkívüli hőségben. A túlhevülés és a síntörések megelőzése érdekében a MÁV közel 300 kilométernyi vasútvonalon vezet be sebességkorlátozást a meleg órákban. Emellett a szakemberek fehér festéssel igyekeznek hűteni a sineket, ami Pécs környékén már 3-7 fokos hőmérséklet csökkenést eredményezett. A vasúttársaság 45 fokos síhőmérséklet felett fokozott pályafelügyeletet rendel el, és a sorompók berendezéseit is speciális védőburkolattal látja el. További hírekért kattintsanak a Körös Hírcentrum weboldalára.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: 7 óra után sok zenével és most még többel továbbra is a Start Rádió szól. Csodaszép hétvégét kívánok. Lehet pihenni, lazítani, tervezni valami kirándulást valamerre a családdal, és mindeközben jó zenéket hallgatni és sok-sok hasznos információt.
1: Sok a zene?
2: Start Rádió.
1: És még több.

0: Szép reggelt kívánok, augusztus 8-a van, méghozzá már szombat, ez itt bizony a Start Rádió. Franciaországban 5764 többlethalálozást regisztráltak a június 17-e és július 2-a közötti szélsőséges hőhullám idején, jelentette be a Párizsi Egészségügyi Minisztérium szolgálata. A halálozási növekedést minden vizsgált felnőtt korcsoportban megfigyelték, az idősebbek körében pedig különösen jelentős volt. Az adatok még előzetesek, minden halálokot tartalmaznak, ezért a többlethalálozást egyelőre nem lehet bizonyosan a hőségnek tulajdonítani.
1: Reggel is Start! Music Latte! Music Latte! Finoman ébreszt!
2: Start Rádió!

0: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
1: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl? De jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
5: Reklámot hallottak.

0: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió, ahol bizony sok zenét és most még többet játszunk. Augusztus 8-a van a Lászlók névnapja. Nézzük a mai nap jelentős történelmi eseményeit. Ezen a napon példán a kokáért elnevezték a Pesti Magyar Színházat Nemzeti Színháznak. 1840-ben történt ez például. Szintén a mai naphoz köthető érdekesség még, hogy Nixon amerikai elnök a Watergate ügy miatt bejelentette visszavonulását 1974-ben, 2007-ben pedig átadták a Köröshegyi Völgyhidat, ami Magyarország leghosszabb hídja lett.
1: Reggeli Start, Music Latte, Start Rádió.

0: Ez a Start Rádió ma reggel is sok zenével, és most még többel, egyre közelebb a 8 óra, úgyhogy jó reggelt kívánok a most ébredőknek. A következő órára is hozok aktuális információkat, hasznos híreket, de ami még fontosabb, jó zenéket a hétvégi lazításhoz.
1: Reggeli Start. Music Lab.

0: Elmúlt 8 óra, jó reggelt, a Start Rádió szól. Ma is sok zenét, és most még többet játszunk. Itt a szombat, ilyenkor már mindenki érzi, hogy megjön a pihenés, én pedig hozok hasznos információkat és jó zenéket a reggeli napindításhoz is. Itt Csabán, a Start Rádióban.
1: Sokat nem, sokat nem. És még több.
2: Start Rádió.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.

0: Pesto Burger és Pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
1: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon ki van találva. Mindenből annyi és pont úgy, ahogy kell.
2: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében. Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkkal. Internet X. A minőségi választás.
3: Reklámot hallottak.

0: Ez itt a Start Rádió sok zenével, és persze most még többel. Itt vannak a meleg nyári hónapok, sokkal nehezebben emésztjük meg ilyenkor a zsíros nehéz ételeket, mint például a rántott húst vagy a pörköltet. Helyette válasszunk könnyű fehérje forrásokat, mint a grillezett csirke mellett, a halat, a tojást vagy a hüvelyeseket. A párolás, grillezés vagy a hidegtálként tálalt fehérjék nem terhelik meg annyira a gyomrot, viszont hosszabb ideig biztosítanak teltségérzetet.
1: Reggeli Start, Music Latte, Start Rádió.

0: Itt a Start Rádió sok zenével és persze most még többel. Nem mindegy, hogy a nyári kánikulák alkalmával mit teszünk. Bizonyos fűszerek és ételek természetes módon hűsítik a testet, ilyen a menta, a citromfű, a koriander, az uborka, a joghurt vagy a zöld tea. Készíthetünk hűsítő leveseket is, például gázpácsót, hideg paradicsomos zöldséglevest, ami frissítő, tápanyagokban gazdag és könnyen emészthető. Ezek az ételek segítenek egy picikét kiegyensúlyozódni.
1: Reggeli Start! Music Latte! Start Rádió!

Jó reggelt, itt a Start Rádió. Pillanatok kérdése, és 9 óra lesz. Én mára köszönöm szépen ezzel az elmúlt 3 órás figyelmet. A vasárnap reggelt is együtt kezdhetjük. Én 6 órától jövök, és beindítjuk majd a napot.

0: legtöbb a Start Rádión a napilaza szól. Üdv a fedélzeten, ma is hozom a lendületet, a jó zenéket, ezek mind a helyükön természetesen, ahogy nem sokára felkutatjuk majd a mai nap érdekesebb történéseit is szokásunkhoz híven, rádiózunk együtt.
1: Napilaza, vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
3: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tudtad? A Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség. Új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Miért szeretem a Csavai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
5: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net 66 520 600.
6: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
7: Reklámot hallottak.
8: Napi laza, vedd könnyedén.
9: Start Rádió.
8: Hú, de laza.

0: zene és még több. A Start Rádión ez a napi laza, és itt van néhány érdekesség a mai nap történései közül. 1790 napján született Kölcsey Ferenc költő, politikus, akadémikus, mindannyian ismerjük természetesen. Illetve 1840-ben elnevezték a Pesti Magyar Színházat Nemzeti Színháznak. A mai naphoz köthető esemény ez is. És most egy újabb dal a folytatásban.
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napi lazaszól. Az első óránk lassan a végéhez ér, de egészen délig itt vagyok önnel, meg annyi jó zenével feltöltve a műsort. A mai névnaposaink a Lászlók, nekik nagyon boldog névnapot, köszöntse az ismerőseit mindenféleképpen. Én pedig hozom, tehát délig a lendületet, rádiózzunk együtt.
1: Napi laza, vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
3: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napi laza szól. Itt van ebben az órában is meg annyi jó zene, illetve hasznos téma is, mert hogy az egészségünkre is fókuszálunk, azonnal a bőrgomba ismét a témánk középpontjában. Rádiózunk együtt, szép napot!
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

0: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
1: Tudtad? Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: Reklámot hallottak. Sok a szere. És még több.
3: Start Rádió.
4: This is my church. This is where I heal my hurts.

Solutions and remedies, enemies becoming friends.

0: Több zene és még több a Start Rádión a Napilaza szól. Itt van egy kis érdekesség az egészség megőrzés egyében. A szakemberek szerint a bőrgomba kezelése sem lehetetlen, ha már megelőznünk nem sikerült a problémát. Általánosan elmondható, hogy olyan készítményt választunk, amely a legtöbb gombafaj ellen hatásos. Ezek az úgynevezett széles spektrumú gomba ellenes szerek. Ilyen szer alkalmazás előtt érdemes lehet fertőtleníteni, például jó tartalmú oldatlal, amennyiben nem vagyunk rá érzékenyek. A gomba elleni készítmények elérhetőek patikákban, krém, ecsetelő, spray, illetve hintőpor formájában is. Ezeket a szereket általában több hétig kell használni, sőt, fontos, hogy ne hagyjuk abba, amikor a bőrtünetek már elmúltak. Jó egészséget!
1: Napi Laza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
3: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: Sok zene és még több a Start Rádión, ez a napi laza. A műsor végéhez értünk ezennel. Köszönet az elmúlt két óráért, holnap is jövök a délelőtt utolsó 2:60 percében. További szép napot kívánok és jó rádiózást, maradjon itt velünk!
1: Napi laza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
3: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: Csabai híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csűszi Viktor. 2026. augusztus 8-a szombat déli 12 óra van. Újraindult a Szedd Magad szőlőszüret a Csaba Gyöngye ültetvényen. Újra teljes üzemmel működik az Árpád gyógy- és strandfürdő. Ideiglenesen tiltott a hamvak szétszórása a kövizik vízterein. Szabálytalanságok sora derült ki egy Gyoma Endrődi közúti ellenőrzésnél. Már is mondom a részleteket. Beindult a Szedd Magad akcióval egybekötött kistermelői szőlővásár a Csaba Gyöngye szőlő mintaültetvényén. A kedden és csütörtökön megszokott szüreti napokhoz most hétvégén is csatlakozhatnak azok a vásárlók, akik nem riadnak vissza a Metszi Ollótól, szombaton és vasárnap is várják őket. A közel 40 Celsius fokos hőségben gyorsabban érő Csaba Gyöngye szőlő idén sem okoz csalódást. A gyümölcs ízletes, jó áron kapható, így sokak szerint megéri lehajolni érte. A Csabatú mellett elterülő 2 hektáros ültetvényen más gyümölcsök, így például az alma és a szilva is érnek, de a legnagyobb érdeklődés egyértelműen a Csaba Gyöngyét övezi. Aranylóan sárga, üveges szemű fürtjei még a hőségben is sokakat csábítanak ki a kenderföldekre. Rajtár János, a mintaültetvény gazdája elmondta, hogy bejáratott vevőkörük van, de minden évben akadnak olyanok, akik most hallanak először a csabai különlegességről. Hozzátette, hogy augusztus 1-én indult az idei szezon, és a nagy meleg ellenére is érkeznek bátor vásárlók. A tapasztalatok szerint a kuncsaftok általában 2 naponta visszatérnek, nagy mennyiséget ritkán visznek egyszerre. Úgy látja, hogy a szezon akár október elejéig is eltarthat, hiszen 14 fajta szőlő érésének eltérései miatt bőséges a választék, jelenleg például már az irsai olivér is szedhető. Egy helyi férfi 10 kg szőlőt szedett magának, elmondása szerint baráti jó tanácsra érkezett ki először az ültetvényre, de biztosan nem utoljára, ahogy fogalmazott, ami finom, az finom. Egy másik vásárló feleségevel együtt vetette be magát a sorok közé. Kociha András úgy nyilatkozott, hogy a termés kiváló minőségű, az 1000 forintos kilónként jár megfelelő, és közben még mozog is az ember a jó levegőn. A héten visszatérnek, mivel otthoni fogyasztásra most csak kisebb mennyiséget vásároltak. A jó hír a csobani vágyóknak, hogy megszűntek a korábban bevezetett takarékossági intézkedések a Békés Csabai Árpád gyógy- és strandfürdőben, így a komplexum minden szolgáltatása visszatért a megszokott üzemrendhez. A héten feloldott korlátozásoknak köszönhetően a látogatók ismét zavartalanul élvezhetik a strand kínálta kikapcsolódást. Az összes élményelem újra működik, a csúszdák ismét a teljes nyitvatartási időben használhatók, és a szauna, valamint a gőzkabin is a korábbi rend szerint üzemel. A fürdő teljes szolgáltatás csomagja elérhető. A nyári programok sem értek véget, hiszen vasárnapig minden délután 17 órától vidám hangulatú családi kikapcsolódást kínáló események várják a vendégeket. A fürdővezetősége külön köszönetet mondott a látogatóknak a rendkívüli időszakban tanúsított türelemért, megértésért és együttműködésért. A rendkívüli vízhiány elleni védekezés és a jelenlegi hidrológiai helyzet miatt döntést hozott a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság. A kövizik vagyonkezelésben lévő víztereken a hamvak szétszórása a tilalom feloldásáig nem engedélyezett. A vonatkozó kormányrendelet szerint temetőn kívüli ingatlanon csak a tulajdonos vagy a kezelő előzetes hozzájárulásával lehet hamvakat szétszórni. Ennek megfelelően, ha valaki a kövizik kezelésében lévő területen szeretni elhunyt hozzátartozója hamvakat vagy szétszórni, előzetes bejelentést kell tennie az igazgatóság felé. A vízügyi igazgatóság hangsúlyozta, hogy a hamvak szétszórása útján történő temetkezés a tilalom feloldásáig nem engedélyezett.

0: közel 40 fokos hőségben különösen jókor érkezett a segítség. A Hajrá Békés Csaba Egyesület 80 liter friss, hűvös vizet osztott a Csaba Center előtt, éppen akkor, amikor a legnagyobb szükség volt rá. A tartós kánikula alaposan próbára tette a város lakóit, több program is elmaradt, de az összefogás és a figyelmesség továbbra is jelen van Békés Csabán. Péntek délután az egyesület tagjai a bevásárlóközpont előtt várták a járókelőket, és jéghideg vízzel segítették átvészelni a forró órákat. A frissítőt saját egyedi márkázott bulipoharakban kínálták, ami nem csak praktikus megoldás volt, hanem kedves gesztus is. Egy pohár hideg víz és egy mosoly, na meg néhány jó szó, sokaknak pont erre volt szüksége. A helyszínen gyorsan kialakult a jó hangulat, beszélgetések, rövid megállók és mosoly színesítette a délutánt. Az akció nem csak a szomjat oltotta, közösségi élményt is adott. Különösen kedves pillanatként emlegették azt is, amikor egy fiatal férfi, miután elfogadta a vizet, néhány perc múlva visszatért, ezúttal két szelet csokival a kezében, így köszönte meg a szervezőknek a hűsítő figyelmességet. Az egyesület szerint ez jól mutatja, hogy a kedvesség újabb kedvességet szül. A Hajrá Békés Csaba tagjai úgy fogalmaztak, hogy a jövőben is várhatók hasonló akciók, mert ezek az apró közösségért tett lépések sokat számítanak a mindennapokban. Hozzátették, hogy ki tudja, lehet legközelebb már a 80 liter víz sem lesz elég. Gyomándrődön nem mindennapi szabálytalanságokra bukkantak a rendőrök egy csütörtökön reggeli közúti ellenőrzés során. Egy személyautóra másik jármű rendszámát szerelték fel, a sofőrnél pedig a gyorstest kábítószer jelenlétét mutatta ki. Az ügyben egy másik férfit is előállítottak. A szarvasi rendőrkapitányság járőrei csütörtökön reggel 3:47 körül állítottak meg egy személygépkocsit Gyomándrődön. Az intézkedés során kiderült, hogy a járműre egy másik autó rendszámát tették fel, a vezető pedig feltehetően kábítószer hatása alatt állt. A gyors teszt ezt megerősítette, így a férfi ellen egyedi azonosító jellel visszaélés, kábítószer birtoklása és bódult járművezetés gyanúja miatt is indult eljárás. A rendőrök előállították, őrizetbe vették azt a férfit is, akitől a sofőr feltehetően a tiltott szert beszerezte. A hatóság szerint neki kábítószer kereskedelem büntet gyanúja miatt kell felelnie. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete Békés Csabán is elindította az aláírásgyűjtést annak érdekében, hogy december 24-e hivatalosan is munkaszüneti nap legyen. A szakszervezet a megyeszékhelyen több helyszínen és időpontban várja a lakosság támogatását egészen szeptember 4-éig. A KASZ közlése szerint bár korábban elhangzott kormányzati ígéret a szenteste munkaszüneti nappá nyilvánításáról, a megkeresésekre nem érkezett érdemi válasz arról, hogy a családok már 2026-ban együtt tölthetik-e a december 24-ét. A szakszervezet ezért február 24-én benyújtotta a népszavazási kezdeményezést a Nemzeti Választási Irodához, a jóváhagyott kérdés pedig április 21-én jelent meg a Magyar Közlönyben. A 120 napos aláírásgyűjtési időszak május 15-e óta tart, és szeptember 4-éig kell összegyűjteni a szükséges támogatásokat. A kezdeményezők hangsúlyozzák, hogy szenteste ne a munkáról és a vásárlási hajszáról szóljon, hanem a pihenésről és a családról. Azok számára pedig, akik elengedhetetlen munkakörökben dolgoznak ezen a napon, például az egészségügyben, a katasztrófavédelemben vagy a közösségi közlekedésben, a munkaszüneti nap kötelezővé tenni a dupla bér megfizetését. A Békés Csabaiak augusztusban több helyszínen is találkozhatnak a szakszervezet standjaival, így a Békés Csabai piacon augusztus 8-án, 15-én, 26-án és 29-én, minden alkalommal 8 és 12 óra között, még a Csaba Center előtt augusztus 17-én, 28-án és 31-én 9 és 13 óra között. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió. Kérd te is dald a startradio.hu-n.
4: Kívánságműsor a Start Rádióban.
5: Imádom. Jé, de jó zenék vannak itt.
4: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor, ez a kívánságműsor.
6: Ez a Start Rádió, sok zene is, még több, benne pedig indul kívánságműsorunk. Kinek milyen dalt játszatok, jöhetnek a zenei kérések, üzenetek a rádió weboldalán. Én Gíci Adrián vagyok, és mindenkinek szép szombatot kívánok. Így szól legelső kérésünk. Sziasztok, Gábor vagyok, és a feleségemnek, Évinek szeretnék küldeni egy dalt, azzal az üzenettel, tudom, hogy ma is dolgozol, de este bepótoljuk a pihenést. Szeretlek, vigyázz magadra.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: Vagy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvizel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
0: Reklámot hallottak. Sok a szere.
4: Sok a szere.
0: És még több.
3: Start

Stadt rádiósok zene is még több, benne pedig kívánságunkat hallják üzeni dalt kérni a rádió weboldalán. Lehetséges. A következő kéréssel megyünk tovább. Sziasztok, Zsuzsi vagyok, minden autóban ülő hallgatónak küldök egy dalt. Köszi. Én köszönöm ezt a kérést is.

0: és te is add a startradio.hu-n.
1: Stolt Rádió, sok zene is, még többen, pedig kívánságműsorunkat hallják, annak is a végéhez érkeztünk el. Az utolsó kérésünk az így szól, sziasztok, Gábor vagyok, és a barátnőmnek, Andinak szeretnék küldeni egy jó kis pörgős dalt. Üzenem neki, remélem egy jó dal, egy kis mosolyt csal az arcodra. Köszi, én köszönöm ezt a kérést is.

0: Stolt Rádió, sok zene is, még több. És ma augusztus 8-ához értünk a naptárunkban. Szombat van, sok boldogságot kívánunk László nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Shawn Mendes, kanadai énekes dalszerző, de ma ünnepel Mihelis Norbert, magyar autóversenyző, Keresztes Ildikó Máté Péter díjas magyar rockénekesnő, színésznő, és szintén ma ünnepel The Age, a YouTube ír gitárosa is. Ha önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk!
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!

0: Ez a Start Rádiósok zene is még több. És ma augusztus 8-a szombat van, az évből még 145 nap van hátra. És akkor nézzünk egy-két érdekességet is. Például 186 évvel ezelőtt ezen a napon nevezték el a Pesti Magyar Színházat Nemzeti Színháznak. 19 évvel ezelőtt ezen a napon adták át a Kőrösegyi Völgyhidat, ami Magyarország leghosszabb hídja. 127 évvel ezelőtt ezen a napon A.T. Marshall szabadalmaztatta a hűtőgépet. És 26 évvel ezelőtt ezen a napon hozták felszíre az első elsüllyedt tenger alattjárót, amely 136 évig volt a tenger alatt. Ennyit az érdekességekről, és akkor zenélünk már is tovább.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin! Start Rádió!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.

0: Bisto Burger és Pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
1: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
2: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: Jó. Reklámot hallottak. Sokat nem, sokat
4: nem.
3: Még több.
4: És még több.
2: Start Rádió.

0: Ez a Stajtrádió, sok zene is még több. Benne pedig ideje köszönöm önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. A szónak ereje van, az írásnak hatalma, a csendnek bölcsessége. További szép szombatot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom önöknek. Az elmúlt órákban Géci Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin! Stajtrádió!

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió. Hello, 3 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene, és még több, Aracki Zoltán vagyok. Ebben az órában jön a Queen és az I Was Born to Love You, jön az idegeseknek és a hülyéknek az R.E.M.-től a Night Swimming, ez majd lenyugtat mindenkit, és Bryan Adams sem hiányozhat. Itt lesz majd a Best of Me, és még sok a mások természetesen. Kellemes délutánt, jó hétvégét! A Startom már is itt a Velm és a Freedom!

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az Internet XL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az Internet X internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. Internet X, a helyi internet szolgáltató.
0: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
3: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és óriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
0: Reklámot hallottak. Sok a zene,
4: sok a zene, és még több.
5: Start Rádió.
6: You got it!

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zenés, még több. Képzeljétek el, hogy bementek dolgozni, és a biztonsági őr nem kávézik a portán, hanem négy kereke van. A UNREN Staki kutatói ugyanis összeraktak egy elég menő robotjárőrt, a Husky nevű autonóm földi járművet. Ez a kis gép teljesen önállóan járőrözik, felismeri az akadályokat, kikerüli őket, és ha talál valami gyanús csomagot, akkor nem kezd el pánikolni, szépen körbesétálja, és nem körbe pisili, hanem háromdimenziós modellt készít róla, mint egy digitális Sherlock Holmes, csak bajusz nélkül. A fedélzeten 2D és 3D lidar műholdas hely meghatározás, szóval nem lehet csak úgy elbújni tőle. Ha eltűnik egy eszköz, átvágnak egy kerítést, vagy hirtelen megjelenik egy oda nem illő tárgy, a Husky, na hát az azonnal észleli, és ami a legjobb, mindezt úgy, hogy közben senki testi épsége sincs veszélyben. Sőt, akár drónnal is össze tud dolgozni, a levegőből kiszúrják például az illegális kupacot, a földön pedig Husky odagurul, körbe méri, és még azt is megmondja, mekkora teherautó kell az elszállításhoz. De hogy miért Husky a neve, azt sajnos nem tudjuk, a hírt viszont a First Class-on olvastuk.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zenés, még több. Képzeld el, békésen ülsz a Budapestről Milánóba tartó járatom például, és már majdnem földet értetek, amikor a stewardess nem azt mondja, hogy készülnek a leszállásra, hanem azt, hogy azonnal minden elektromos eszközt kikapcsolni. És nem repülő módba. Hát ilyenkor nem érdemes vitatkozni, a háttérben ugyanis a robotpilóta áll, amikor olyan sűrű a köt, hogy a pilóták konkrétan egy nagy tejfölben próbálnak leszállni, akkor jön az automatikus landolás, a gép ilyenkor rádiós jelekből, ILS adókból, magasságmérőkből kapja az infót, merre, milyen szögben, milyen tempóval érkezzen a pályára, süllyed, korrigál fékez, szinte tankönyvszerűen. És bár annak az esélye, hogy egy bekapcsolt mobil belepiszkáljon ezekbe a frekvenciákba, nagyon kicsi, a repülésben a nagyon kicsi sem elég kicsi. Ott a cél a nulla kockázat. Szóval, hogyha legközelebb azt mondják, hogy kapcsolt ki a telefonod, és ne csak repülőmódban, hanem tényleg kapcsolt ki, lehet, hogy épp egy ködön átlátó robot hoz le benneteket a betonra.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Újabb Fideszhez köthető alapítványok kaphattak egyenként 100 millió forintos támogatást a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keretéből pályáztatás nélkül. Molnár Áron színész aktivista újabb dokumentumokat mutatott be, amelyek szerint a kulturális programokra szánt forrásokból békemenetre történő buszos utaztatást is kifizethettek. Az NKA 17 milliárd forintos forrásának felhasználása miatt indult nyomozásban, jelenleg 6 gyanúsított van, miközben az eddigi vizsgálatok nyomán mintegy 3,3 milliárd forintot már visszautaltak az érintett szervezetek. A szélsőségesen meleg és száraz időjárás miatt tömegesen elszaporodtak a sáskák Magyarországon, különösen az alföldi területeken. A marokkói, az olasz és a barbár sáska leginkább a zöldségkultúrákban, a kertészetekben és a szántóföldeken okoz jelentős károkat. A kártevők pusztításának megelőzésére a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal 6 növényvédőszerre adott ki szükséghelyzeti engedélyt november 23-áig. A hatóság hangsúlyozza, hogy a készítmények alkalmazása akkor a biztonsági előírásokat, a mélykímélő technológiákat és az élelmezés egészségügyi várakozási időket szigorúan be kell tartani. A kullancsok elleni folyamatos védekezés fontosságára figyelmeztet a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A vérszívók által terjesztett agyhártya gyulladás nem csak a csípéssel, de a nyerstej fogyasztásával is elkapható, ez ellen védőoltással lehet védekezni. A Lyme-kór első tünete a kokárdaszerű piros bőrfolt, ami időben kezelhető, elhanyagolva viszont akár évekig tartó betegséget is okozhat. A szakértők felhívják a figyelmet, hogy a kánikulában a kullancsok is az árnyékos helyekre húzódnak, így a túrázóknak fokozottan figyelniük kell. Ha lemaradtak volna híreinkről, keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát, ahol további információkat találnak.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra múlt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en, a Recki Zoltán. Sziasztok! A Tears of Fears jön ebben az órában, itt lesz a Break It Down Again. Érkezik Olive-től a You're Not Alone, az Aerosmith és a Love in an Elevator, valamint Madonnától a Vogue. Kellemes délutánt, jó hétvégét! A Starton Marisen Kylie Minogue-tól a Hand on Your Heart. Put your hand.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhoz szállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: Hogy miért szeretem a Csaba is strandot? Mert imádok csúzázni a tesómmal, főleg az Ölden.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
5: Internetix.
4: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
5: Internetix.
4: Díjmentes bekötés.
5: Internetix.
4: Legmodernebb optikai hálózat.
5: Internetix.
4: Megbízható, elérhető, korlátlan.
5: Internetix.
4: Ne várj, érdeklődj a 66-333-333-as számon.
5: Internetix.
4: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
0: Reklámot hallottak. Sok a szere?
3: Start Rádió.

Rádiós tart a 98.4-en, ahol sok a zene és még több történelmi rekorddal ünnepelte 75. születésnapját a budapesti légi kikötő. A Budapest Airport 2025-ben majdnem 19,6 millió utast kezelt, egészen pontosan 19.632.894-et. Ez olyan, mintha majdnem kétszer megtelt volna az ország gurulós bőröndel. Szinte minden hónapban 1,5, illetve 1,9 millió utas között fordult meg a terminálokon, ugye az utasszám, és a menetrend is színesebb volt, mint egy nyári fesztivál. 45 légitársaság, 154 célállomás, a világ tényleg kinyílt Ferihegyről. És akkor idén jön a folytatás, visszatérnek a nagy észak-amerikai járatok, az American Airlines újraindítja a Budapest-Philadelphia útvonalat, az Air Canada pedig ismét Torontóba repít minket. Szóval, hogyha valaki juhar szirupos palacsintár vágyik, eredetiben most könnyebb dolga lesz. Közben nem csak az utasok, a csomagok is rákapcsoltak. A kárgó forgalom 426 ezer tonna fölé ugrott, ez több mint 42%-os növekedés, és ez már nem a kézipoggyász kategória. És hogy bírja ezt a tempót a reptér? Fejlesztésekkel. Bővül a biztonsági ellenőrzés, az utasfelvétel, jön az új terminál előkészítése, parkolási ránc felvarrás, móló hosszabbítás, igazi reptéri wellness program. Szóval úgy tűnik, hogy a budapesti reptér még csak most kapcsol igazán magasabb fokozatba.

Ez most tart a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Most jön egy történet, amikor valaki lemegy a pincébe leltározni, és konkrétan történelembe botlik. A világ legrégebbi, 1729 óta működő pezsgő házának vezető pincére Maxim Valéry leltározás közben egy ládára bukkant a pincében. Benne 18 darab palack. Porosan, feketébe öltöztetve, mint egy francia film mellék szereplői, a címkén 1926, ez kereken 100 év. A palackok ráadásul egy olyan pincében pihentek, amit annak idején még a közeli folyó is elöntött. Szóval ezek a pezsgők nem csak értek, hanem túléltek. Szakemberek hitelesítették, valódi kincsről van szó, ráadásul a ház első évjáratáról. Külön pikáns részlet, hogy a II. Világháború alatt a pincészet archívumát kifosztották, így ezek az üvegek igazi hazatérő hősök. Kinyitottak egyet. A buborékok? Hát inkább nosztalgiáztak, mint pezsegtek, de az értéke így is felbecsülhetetlen. 3 palack maradt az étteremnél, a többi visszakerült az eredeti helyére. És mi a tanulság? Néha érdemes lemenni a pincébe, lehet, hogy nem krumplit találsz, hanem egy darab történelmet.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Augusztus 11-én sor kerülhet az új köztársasági elnök megválasztására az országgyűlésben. A rendkívüli napirendi kiegészítést a Tisza frakciója nyújtotta be, hogy a parlamenti többség az alaptörvényben meghatározott határidőn belül választhassa meg a tisztviselőt. A megválasztandó államfő az alkotmányozás átmeneti időszakára lép hivatalba, amely a várakozások szerint akár másfél évig is eltarthat. A jelölt személyét egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A köztársasági elnöki feladatokat jelenleg a házelnök látja el. A Szerencsejáték ZRT felmondta a szerződését a Lounge Group-pal és új marketing, valamint kommunikációs ügynökségi struktúrára tér át. A Nemzeti Lottó Társaság az átláthatóság és a verseny erősítése érdekében új modellt alakít ki, amelyben külön pályázatokon választja ki a PR, a rendezvényszervező és a kampányfelelős partner cégeket. Az augusztusban induló meghívásos tendereket összenyílt 1+1 évre szóló pályázatok követik. A társaság közlése szerint az átszervezéssel a szakmai minőséget és a transzparens működést kívánják garantálni. Megduplázza a kormány a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget és a biztosított keretösszeget a rászoruló családoknak. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter soron kívüli egyeztetésre hívta az állami erdőgazdálkodási társaságok vezetőit és a szükséges faanyag mielőbbi kitermelésére, valamint a folyamatos ellátás biztosítására kérte őket. Legkésőbb augusztus 7-én évfélig lehet jelentkezni a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre. A pótfelvételi eljárásban több mint 40 egyetem és főiskola hirdet állami ösztöndíjas és önköltséges helyeket. A jelentkezésre a felvi.hu e-felvételi rendszerében van lehetőség egyetlen kiválasztott képzés megjelölésével. A ponthatárokat augusztus végén hozza nyilvánosságra az oktatási hivatal.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel, ez a start a 98.4-en. Maracki Zoltán, még nem sokára itt lesz a United Six és a Nice Emotion. Hallatjuk ebben az órában a Coldplay, Robbie Williams és a UB40 egy dalát. Kellemes délutánt hallgassátok a startot, benne Lima felvételét itt a Neverending Story.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében. Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keres minket a 66-333-333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sok a szene?
5: Start Rádió.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Egy friss, a University of Bristol kutatói által a Nature-ben publikált tanulmány szerint a legkorábbi gerincesek, kapaszkodjatok meg, 4 szemmel figyelték a világot. A kínai Kunming térségben talált 518 éves fosszíliák fején 4 sötét pöttyöt láttak. Kettőről tudták, hogy szem, a másik kettőről pedig azt hitték, hogy orjuk, de valami nem stimmelt. Elektron mikroszkóppal megnézték, és mit találtak? Melanoszómákat. Ezek a pigmentet termelő sejtek részei, vagyis ott bizony fényt elnyelő anyag volt, magyarul azok is szemek voltak. 2 nagy oldalt, 2 kisebb felül, mint egy őskori akciókamera rendszer, az okplózai egyébként. Ezek az állatok a tengerfenéken turkáltak, és mivel ők voltak az étlapon, nem az étteremben, jól jött a 360 fokos kilátás. És most jön az igazán durva rész, a felső szempár idővel beköltözött az agyba. A tudósok szerint ebből lett a tobozmirigy, ami ma a melatonint termel és az alvásunkat szabályozza. Szóval, amikor este elámosodsz, az is lehet, hogy az ősi 3. és 4. szemhúny lehelyetted.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Na most figyelj, mert jön az irodai konyhák titkos hőse. Ismered biztos azt a kollégát, aki minden nap kis ételes dobozzal érkezik, és maga biztosan beáll a mikróhoz. Miközben te még azon gondolkodsz, hogy rántott hús, vagy dupla sajtos hamburger legyen. Na ő nem varázsló, csak előző este főzött. Mert hát lássuk be, ebéd időben az éjség dönt helyettünk, és ilyenkor a plázában vagy a gyors étterem úgy csábít, mint egy 2000-es évekbeli nyári sláger, csak hogy a zsíros, rost, szegény készítelek lelassítják az emésztést, a belek lustábbak lesznek, és amíg keveset is iszunk, hát nem leszünk túl boldogok. A dobozos ebéd viszont stratégia. Egy kis vöröslencse 15 perc alatt kész, tele rosttal. Natur csirkemell, édes burgonyával, párol zöldséggel, gyomor kímélő főnyeremény. Saláta bulgura vagy barna rizssel jöhet. Unod a csirkét? Pulykaragú zöldségekkel, és már is Michelin csillagosnak érzed a te a konyhát. A lényeg nem az, hogy soha többé ne egyél gyors éttermit, hanem hogyha te főzöl, te döntöd el, mennyi só, mennyi rost, és mennyi víz kerül a tányérra. Szóval, hogyha van a munkahelyeden egy dobozos mentor, lehet, hogy érdemes követni.

0: Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra. Sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Naracki Zoltán vagyok. Jön a Sunshine ebben az órában Dario G-től. Itt lesz a Genesis, az Aha és Peter Gabriel, valamint Bruce Hornsby. És kellemes délutánt hallgass, de startot benne az Erasure-t. Szóval you surround me.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhoz szállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!

0: Miért szeretem a Csabai Strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
1: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében. Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
2: Reklámot hallottak.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több, egy legendás sportszergyártó fogta magát, és azt mondta, mi lenne, hogyha a kosárlabdába nem tennénk levegőt. Nincs pumpa, nincs kiengedtele már megint, csak egy full 3D-s nyomtatott labda. A fekete prototípust az NBA Slam Dunk Contest zsákoló versenyén mutatták be, és még egy NBA játékos, KJ Martin is letesztelte. A labda hatszög alakú mintázatban áll össze, olyan, mintha egy matek óra és egy Marvel film gyereke lenne. A mérnököknek brutális kihívás volt, hogyan csinálsz olyan labdát, ami pattog, rugalmas, tartja a formáját, de nincs benne levegő. A válasz? Hát porból. Egy speciális 3D nyomtató milliméterről milliméterre lézerrel szilárdította meg az anyagot, aztán a végén egyszerűen kiemelték a készlabdát a fehér homokszerű alapból, mint egy sportos régészeti leletet. A jó hír már most meglepően hasonlít a versenylabdákhoz formában és súlyban. A rossz hír, egyelőre nem pattog, na jó, csak vicceltem, egyelőre nem kerül a boltokba, és meccseken sem látjuk még, de állítólag jól pattog, és lehet vele játszani. Szuper, nagyon várjuk!

Rádiós tart a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Most odébb tolom a biciklit az elmúlt néhány órában. A Reczki Zoltánt hallottátok. Holnap délután 3-tól ismét jövök. Addig is minden jót, viszont hallásra, sziasztok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Közjogilag érvénytelennek tartja és feleslegesnek nevezi a Fidesz a jövőkedre tervezett államfőválasztást. A párt közleménye szerint az utolsó legitim módon megválasztott köztársasági elnök Súlyog Tamás a Fidesz jelezte, hogy nem vesz részt a szavazáson, és álláspontjuk szerint az új kinevezés törvénytelen és alkotmányellenes, mint ismert a parlament a Tisza frakció kezdeményezésére. Augusztus 11-én választana átmeneti köztársasági elnököt az alkotmányozás időszakára. A vérellátás

0: használhatók. A toborzást augusztusban célzott telefonos kampánnyal is támogatják. Vért a 18 és 65 év közötti legalább 50 kilós egészséges felnőttek adhatnak. A Median friss felmérése szerint azonnal elérni az 5%-os parlamenti küszöböt egy mérsékelt a Fideszből kiváló jobbközép formáció. A teljes népesség 5%-a szinte biztosan, további 5% pedig valószínűleg egy ilyen új pártra szavazna. A kutatásból kiderül, hogy a kezdeményezés elsősorban a Fidesz szavazó táborából építkezne, ahol a jelenlegi támogatók 18%-a biztosan átszavazna az új formációra, míg a Tisza párt szavazó tábora lényegesen zártabbnak bizonyult. Október 1-től ismét megyékre és kormány megbízottakra változhat a vármegyék és főispánok elnevezése az országszerte érvényes szabályozásban. A kormány által benyújtott törvényjavaslat 181 jogszabályt érint a közigazgatásban és az állami szerveknél. A névváltoztatás a területi közigazgatási szervek feladat és hatásköreit, valamint az eljárásrendeket nem érinti, csupán a megnevezések egységesítését szolgálja.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Start Rádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Start Rádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenki.

egy hogy jó napom legyen. Egy a rossz időkre kell, egy hogy jól aludjak el.

0: Magyar óra. Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

Sport Radio. Furthermore known as a jam.

0: és még több.
1: Sport Rádió.
0: Sport Rádió.
2: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen.

Rádió. Start Rádió. Mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nő, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra. Ez a szokott szakadt durva film, a deja vu nevű revű cinema veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal.